Halus, halus. Tinggi. Luol salju. Memang abangku. Suaranya langka.